Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a véremben.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Vagy

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. Változok

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus e-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus e-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség Alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök, 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus e-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus e-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség Alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök, 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl néhány futó zápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott?
7: ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Flirt.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről Vád Lotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A fővárosi nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint 2 társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futó zápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszédkészséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk tovább!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik beton szakkivitelez
7: kártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-Akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-Akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség Alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott?
7: ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most indulj!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépésrádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépésrádió. Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség Alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futó zápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
8: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről vádlotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A Fővárosi Nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint 2 társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntető ügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről vádlotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A fővárosi nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint 2 társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Kellemesen szép idő után kívánok minden kedves Lépés Rádió hallgatónak. Elvileg Karina és Sanyi is itt lesz velem, vagy itt van velem. Az előbb még itt voltak, csak ki kellett rohannom. Erre visszajöttem, és sehol senki, sehol. Nem tudom, hogy mi történt itt a technikával, vagy hova tűntek el, de hogy hallom a vétel tökéletes, és jól szólunk, úgyhogy én biztos, hogy itt leszek veletek ebben a szűk 120 percben, de Karina és Sanyi is itt van, csak nem tudom, hogy hol van itt, mert elvileg itt vannak. Csak hogy nem halljuk őket, vagy nem hallom őket, de hát szerintem ti se kedves hallgatók. Pedig a nevük is itt van, és még némitva sincsenek a virtuális stúdióban, úgyhogy nem tudom, hogy hol lehetnek. Addig gyorsan elmondom elérhetőségeinket: www.lépésradio.hu, kívánságdoboz, hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a többi közösségi platformon is, például Facebookon, facebook.com/lépésradio, de a többi közösségi platformon is megtaláltok minket, lájkoljatok, kövessetek, iratkozatok vagy csatornáinkra, hogy számos mobilapáta is tudtok minket hallgatni, például a My Online Rádió, Hu Rádió, Rádió Box, stb. Alkalmazásuk által, de írhatok nekünk a nap 24 órájában e-mailt, úgy látszik én mondom el, info@lépésradio.hu. Komolyan mondom, a kollégák, nem tudom, hogy miért nem halljuk őket, én nem hallom őket, nem, ti sem halljátok őket, pedig hallanom kellene. Na, nem baj, akkor remélhetőleg megérkeznek, én amondó vagyok, hogy zenéjünk egyet, aztán pedig lesz a mai műsorunkban is bölcsesség, horoszkóp, névnapköszöntő, aztán lesz itt tudtad rovat, meg érdekes hírek, úgyhogy tartsatok velünk, hallgassatok minket és hangolódjatok ránk, ez itt a Lépés délután. Hamarosan jövök vissza a kollégákkal együtt.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzá lépésre, és összekanalasztom a kollégákat, sőt, még többet is, mert itt van velünk Karina, Sanyi, illetve Zorro is, úgyhogy négyen párban vagyunk veletek. Karina megint így járt, hogy három pasival, de hát sajnálom, sziasztok!
2: Én már megszoktam. A technika kibabrált velünk, mert a kedvenc szerverünkről úgy lekattogott, meg klutyogott, meg úgy befagyott, hogy hiába halózgatok én itt, nem hallom saját magamat, úgyhogy csend.
1: Nem baj, van. Most már hallunk.
2: És Sanyit is kirakta a rendszer. Na, látom.
3: Simán.
2: Rosszul viselkedtünk, Sanyi. Te csináltunk valamit?
3: Hát nem tudom, szerintem semmi különöset, de én itt közben hallottalak még titeket egy ideig, aztán...
2: Igen, aztán annyi. Úgyhogy helyette jött Zorro.
4: A rendszer minőségi különbséget tett engem, beengedett titeket, kirúgott kész.
2: Jó.
1: Képzeljétek el, tegnap volt a Csillagok háborúja világnapja, és hivatalosan eljött tegnap az év egyetlen napja, amikor teljesen normális azt mondani, hogy az erő legyen veled. A rajongók szerint ez már nem csak filmes poén, hanem globális popkultúra ünneplet jelmezekkel, fénykart csatákkal és maratonokkal. Ugyanúgy ma május 5-én a kész higiénia világnapja van, ami kevésbé látványos, de legalább ugyanannyira hasznos világnap, de nem csak a kész higiéniával van probléma, azért azt hozzáteszem egyes embereknél, hanem más jellegű higiéniával. Zoli is büdös, mert 2 hónapja nem fürdött, de hát már meg Karina nem tudom, hogy bírja.
2: Én már megszoktam, nem érdekes.
4: Hozzá megjegyzést tennék. Igen, bocsánat, hogy
3: vagy. És ezt te honnan tudod, Robi, 200 akár egy kilométerről?
1: Mely ide érzem a bűzét?
2: Szágaván.
4: Olyan bűzösen oda érződik.
2: Mint a pápus.
1: Sanyi, te nem érezted a levegőbe?
3: Á, nem.
4: Valami bűzlet Dániában.
2: Csukd be az ablakot, szerintem.
4: Na, megjegyzést tennék. Az orr a legjobban alkalmazkodó szervünk, tehát a szagot a büdösen nagyon gyorsan megszokja, és fel sem tűnik, kész. Karina azért bírja.
1: Jó, köszönjük szépen, ezt se tudtuk, most már tudjuk, ez volt Tudtad Robot. Pici zenélünk, aztán pedig Sanyi mondja a bölcsességet, lesz horoszkóp is, majd mondtam, de gyorsan a névnaposokat is köszöntjük, már ha itt vagyunk. A Györgyik ünnepelnek a mai nap, a György a Georgina női név magyarosítása. Na, például ezt tudtátok?
2: Nem.
1: Ne, akkor minden Györgyinek kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ma születtek, nekik happy birthday, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes csapat nevében. Zenéljünk egy nagyon picikét, aztán pedig beszélni fogunk sokat, nagyon sokat, jön mindjárt a napbölcsessége.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

az egyszerűség a végső kifinomultság. Ezt egyébként Leonardo da Vinci mondta, mert milyen rövid a bölcsesség, de mindjárt még mondok hozzá egy kis magyarázatot is. A legtöbb igazán jó dolog nem attól működik, hogy bonyolult, hanem attól, hogy tiszta, érthető és pontos. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ami összetett, az értékesebb, pedig sokszor épp az a legnehezebb, hogy valakit egyszerűen és jól csináljunk. A mindennapokban és gyakran az a jó döntés, tehát a mindennapokban is gyakran az a legjobb döntés, amelyik nem a leghangosabb vagy a leglátványosabb, hanem a legletisztultabb és legőszintébb.

Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak már a csillagok. Ez a napi horoszkóp. Itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak már a csillagok.

valaki most pont akkor mondja ki a fontosat, amikor szükséged van rá. Mikre? Ha különösen jól bánsz a szavakkal, és ezzel könnyen magadra vonod a figyelmet. Egy jó mondatod ma többet érhet, mint egy hosszú magyarázat. Tak. Egy apró figyelmesség ma sokkal nagyobb hatást hozhat, mint gondolnád. Most a kedvesség lesz a legerősebb eszközöd. Oroszlán. Ma ösztönösen tudod, mikor kell megszólalni, és mikor elég csak mosolyogni. Ez a fajta magabiztosság most különösen jól áll neked. Tűz. A mai nap akkor sikerül a legjobban, ha nem akarsz mindent tökéletesre javítani. Néha pont az a jó, ami elsőre természetesen működik. Mérleg. Valaki ma meglepően őszinte lesz veled, és ez jót tesz a lelkednek. Egy tiszta mondat most sok félreértést helyre tesz. Skorpió. Ma érdemes figyelni a megérzéseidre, mert gyorsabban átlátsz a helyzeteken, mint mások. Amit ma sejtesz, az estére be is igazolódhat. Nyilas. Egy váratlan ötlet ma teljesen új irányba terelheti a napodat. Ne söpörd félre csak azért, mert elsőre szokatlannak tűnik. Ba. Ma megéri egy pillanatra lassítani, mert a legjobb felismerés... Mert a legjobb felismerés nem rohanva érkezik. Egy nyugodt perc most többet adhat, mint három sietős óra. Vízönt. Ma valami szokatlan dolog pont azért működik majd, mert nem a megszokott utat választod. A kreatív kerülő út most teli találat lehet. Halak. A mai nap finom jelei többet mondanak, mint a hangos szavak. Érdemes figyelni rájuk. Valaki csendben most többet mutat, mint amit kimond.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor ez továbbra is a Lépés délután, benne pedig hoztuk mai műsorunk első érdekességét, mely, hát igazából én amikor elolvastam, fogtam a fejem, hogy tényleg ilyen létezik. Hogy lehet? Hogy jöhet ez létre egyáltalán, mert akkor is? Na, kíváncsi vagyok rátok, hogy ti mit gondoltok erről. Japánban már külön szolgáltatás öleli meg helyetted a magányos embereket pénzért. Hát komolyan. No. Van, ahol már nem taxik vagy vacsorát rendelnek az emberek, hanem egy fizetett ölelést. Japánban egyre népszerűk azok a szolgáltatások, ahol pénzért lehet bérelni valakit egy ölelésre, vagy közös csendes együttlétre. A szolgáltatás főleg magányos, túlterhelt emberek körében terjed, írja az Audit Central. A különös üzlet lényege, hogy az ügyfél nem romantikát, hanem emberi közelséget vásárol. A szolgáltatók vállalják, hogy meghallgatják, megölelik, vagy egyszerűen csak csendben ülnek a vendéggel. A japán sajtó szerint a szolgáltatás főleg azok körében népszerű, akik túl sokat dolgoznak és túl keveset kapcsolódnak másokhoz. Sokan bizarnak tartják, mások szerint viszont ez a modell, illetve modern magány a legőszintébb tünete. Elég furcsa divat lett, hogy ma már az ölelésnek is óra díja van. Kérdezlek titeket, hogy szerintetek ez szomorú, praktikus, vagy egyszerűen a modern világ legőszintébb üzlete? Szerintem ez egy, nem is tudom, inkább szomorú.
1: Ha már válasz lehetőségeket pontolgatjuk, ugye?
2: Mondjad, Sanyi.
1: Ötlete, hát nem tudom, igen, hát most. De azért én ezért nem kérnék pénzt, mert ugye nyilván a magányos ember fog fizetni ezért, nem? Tehát ez nem úgy van. Mert akkor még csinálnék is ilyet, akkor azt mondom, hogy egy ilyen szociális szolgáltatás, amiért meg van fizetve mondjuk egy szocmunkás, vagy valaki, vagy ugyanúgy, mint egy szociális gondozó, bár mondjuk azért
0: de
1: is.
0: De ne haragudj, Sanyi, engem bárki ne ölelgessen.
1: De egyébként...
2: Robi, sajnos, ezt megint, én azt mondom, hogy megint nagyon rosszul gondolkodsz. Én a harmadikat mondom, és ez szomorú, egyben az első, és meg az utolsó is. Szomorú, de a modern világnak az legőszintén dolga. Ugyanis a magányos ember, meg az egyedül lévő ember néha igen, vágyik egy ölelésre.
0: És ugye ezt értem, de ezt miért nem keresi meg magának? Hát vigye a fáradtságot.
2: Robi, hagyd mondjam végig.
1: Hát de most hogy keresem valaki?
2: Az a lényeg, hogy ő nem a romantikázni akar, hanem jól
0: lesz. De nem romantikázni. Hát
1: ez benne is van a hírben.
2: Mellette van, ott van benne. És azért kell megfizetni, mert ezért oda kell menni. Időt kell rá áldozni. Az idő pedig pénz, Robikám.
0: Én azt értem, tehát... de azt akkor sem értem. De mi? Én ezzel akkor sem értek egyet. Nem értem. Nem értek vele egyet.
2: Mivel? Ha van nekinek,
0: azzal,
2: van
0: hogy én meg akarlak téged ölelni, akkor elmegyek, azt megölelek, velemelem a seggem, azt oda megyek. Nem fogok,
2: de Robi,
0: azért fizetni.
2: Engem, de itt pont arról van szó, aki egyedül van, és nincs emberi kapcsolata. El van magányos.
0: Hát de annyira
2: van
0: csak van emberi kapcsolata, hogy valakit felhívjon, ha más nem
2: nincs.
0: A szomszédját, vagy
2: nincs
0: valakit. Én nem hiszem el, hogy tényleg létezik olyan ember szerintetek, aki senkivel sem, semmilyen formán nem kommunikál, csak a
2: munkahelyén. Nem, ez megint túlesel a lón, ahogy szoktál, nem. Akik például a virtuális környezetben dolgoznak, és azért Japánnál el tudom ezt képzelni, meg az ő munkamorájuk, szisztémájuk szerint el tudom képzelni, hogy ül egy szobába, vagy egy irodába, és csak nyomkodja a gépet.
0: Miért?
2: És nem is találkozik senkivel.
1: És még találkozik
2: el.
0: De anya, apja, gyereke, fia, lánya, unokája, testvére, sógora, senki?
2: Robi, most mondták el, hogy magányos. Az azt jelenti, hogy nincs családja, nincs rokona, egyedül nincs. Van, egyedül él.
0: Jó, de valaki erről őt is megszűrte egyszer.
2: Oké, Robi, nem beszélek tovább.
1: Nem mondjuk az is furcsa, hogy megy a kocsival, jár haza is, vagy jó mondjuk azt azért nehéz feltételezni, oké, nem kocsival jár, de hát azért az utcán mondjuk mégse. Tehát mondjuk ölelés nem...
2: De az ölelés az egy emberi szeretet megformálása. Az
0: ugyanezt a szolgáltatást évekkel ezelőtt csinál, sőt, minden évben, ha jól tudom, mai napig, amikor van Sziget Fesztivál, ott van külön egy ilyen ingyenesen ölelhető sátor.
2: Na látod,
0: így, de az ingyen, meg nem
2: de
0: pénzi.
2: De Robi, de akkor te ott van az az ölelhető ember, vagy ölelő ember, és te oda mehetsz, átölheted, itt nem erről van szó. elmegy igen, házhoz.
1: De ott mindenki ott van jelen. Igen.
2: Így van.
1: De itt nem oda kell
2: beszélünk. Menni. Húha, ez nagyon nehéz, úgy látom.
1: Hát, hogy,
0: nem hát, nehéz, csak hogy én ezért nem fizetnék, én ezt hülyeségnek tartom, de azért
2: ne fizessél,
0: nem,
2: Robi.
0: Az hát, én egyet elfogadom, ennyi.
2: Nem rólad van szó.
0: Jó, én nem vennék ilyet igénybe.
2: Okay.
0: Biztos, hogy megtalálnám arra módot, hogy megölelje, ha más nem a kollégám, vagy valaki, a takarítónő, mit tudom, annyira ölelésre vágyom, és ennyire egyedül vagyok, megtalálnám a módot.
1: Itt vagy magányos, az egysébe,
2: kilép az ajtón. És a biztonsági, jaj, Józsikám, én úgy megölel.
0: Persze, gyere, ölelj, Zolikám.
2: Söpröget az irodába, Gizike, jaj, de azonnal, nekem ölelhetnékem van.
0: Hát simán,
2: nagyon frappás, Holló Robi, gratulálok neked.
0: Hát de sokkal természetesebb és valódi, mint az, hogy fizessek egy szolgát.
2: De én inkább kinéznék egy jó kis szuper kolléganőt, jaj!
0: Na látod?
2: Jöjjön ide, megölelgetem szívesen.
0: Szerintem menjünk zenéjünk.
2: Azért még lehet fizetnék is, hoppáré.
1: Jó, de azért képzeljétek el Robit azért, hogy csak annyi, hogy kilép a házból egy szünetbe, amikor ugye munkaközi szünet van, és egy csomó csaj van, aki megölel.
2: Az ölelését fizetik el Japánba.
1: Ül a gép előtt, az igen. Jó.
3: Én csak mosolygok rajtatok, de imádom, mikor vitába szállok.
0: Hát én is röhögök rajtunk, de... De szerintem szicit zenélünk, aztán pedig jövünk vissza.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről Vád Lotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A Fővárosi Nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint 2 társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl néhány futó zápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: egy lépéssel közben hozzád lépés rádió. A következő hihetetlen történet következik, mert én ezt nem hiszem el, hogy igaz. Szerintem ez komu. Viszont elmondom, mire gondolok. Az a hír, hogy egy nő szakított a párjával, mert a ChatGPT szerint túl unalmas az ágyban.
1: Hát ez nagyon jó.
0: Nem, ezt nem hiszem, ez ChatGPT sztori, ez nem így lehet igaz. Na, nézzük, mi a maga a hír. Új korszak jött, már nem csak a barátnőt, hanem a mesterséges intelligencia is beleszól a kapcsolatba. Egy nő állítólag szakított a párjával, miután vízből megkérdezte a mesterséges intelligenciát a kapcsolatukról. A válasz túl őszinte lett, a kapcsolat pedig nem élte túl, írja a New York Post. A nő játékból kérdezte meg az AI-t, mit gondol a kapcsolatuk dinamikájáról. A program azt írta, hogy a férfi érzelmileg passzív, romantikailag kiszámítható, és intim helyzetekben fantáziátlan. A nő először nevetett, aztán állítólag elcsendesedett és szakított. A történet az interneten robbant fel, ahol sokan egyszerre nevettek és kezdtek gyanakodva nézni a saját párjukra. Úgy tűnik, mostanság nem csak a szerelem, hanem algoritmus függő is a kapcsolat. Hát nem. Én ezt kizárom az életemből. Ez baromság. De azért kérdezem tőletek, hogy ti megkérdeznétek egy mesterséges intelligenciát, hogy mit gondol a párkapcsolatotokról? Zoli, tessék.
2: Én szerintem ezt nagyon sokan meg is teszik. Csak ha túl
0: eszembe nem jutott megkérdezni, bizony is nem.
2: Ilyen válasz. Miért ne?
0: Hát én nem kérdeztem meg, de nem is fogom, igen?
2: Nem rólad van szó, Robi, tehát egy különleges eset, hogy te senkiről nem beszélsz.
0: Nem, én beszélek mindenről, csak ez hülyesség, igen?
2: De hát szerinted, mások szerint ezek szerint nem. De nem az a lényeg, hogy miért megkérdezhetné meg. Ha egy ember egy kapcsolatban van, nem látja reálisan általában a kapcsolatát. Senki. Mindig egy külső ember kell megkérdezni, az látja.
0: De nem az AI-t.
2: Most arról beszélünk, hogy egy külső személy.
0: De az nem személy.
2: Hát értem, de egy csomó olyan pszichológiai és egyéb tudással bír, hogyha bediktálják neki úgy, mint a pszichológusnál, hogy ez van,
0: igaz.
2: Fősorolja tényeket, akkor abból levon egy következtetést, ugyanaz se ChatGPT. Ha ezt mondja meg az egyik fél, meg a másikról is ezt mondja meg, abból van egy végeredmény, slussz. A végeredmény az, hát kérem, a maguk kapcsolat egy nagy rakás.
0: De ezt nem lehet alapból, de figyelj Zoli, ezt alapból nem lehet venni döntéshez, tehát hogy ez nem releváns, nem egy szakember, hogy a GPT is elmondja, hogy kérdezd meg egy szakember, tehát ő nem nyilatkozhat úgy, mint egy szakember, ő csak tanácsodhat.
2: Nem ezt mondja, hogy ezt hozzá is fűzi, az biztos, hogy kérem szépen, én ezt gondolom erről, de menjen el szakorvoshoz, tehát vagy párkapcsolati terápiát.
0: Erről beszélek, de ezért nem lehet ezt alapnak venni, tehát ha ezért szakítana velem a párom, akkor én ne haragudj, de kiröhögném, és tudod mit? Ha a párom ezért szakítana velem, nem is várnám tovább, én hagynám el, mert ez nekem
2: na,
0: nem
2: látod,
0: fér.
2: Látod, hogy mi a végeredménye?
0: De igen, de nem azért, mert az AI ezt mondja, azért, mert ez egy nagy baromság. Hát ilyet, hát ez hülyeség. Az, hogy megkérdezi, oké, az, hogy az AI ezt mondja, oké, de hogy ezért szakítani, az nem oké.
2: Na az már baromság. De nem az, amit mond, nem ez a baromság, hogy valaki megkérdezi.
0: Nem. Én azt mondom,
2: az
0: hogy szakítani.
2: Az a baromság, hogyha ezért szakít valaki,
0: igen,
2: az egy baromság.
0: Az egy baromság. Hát baromság ezért szakítani. Hát én erről beszéltem.
3: Igen, tehát véleményt lehet.
0: Ha persze, hogy lehet.
3: Vagy már csak poénból is megkérdezi.
0: Ha persze, azt lehet. Hát én is megkérdeztem például, hogy az álm, meg fejtse meg, mit álmodtam. Na, tessék.
3: Ja, igen.
2: Egyszer. Na, tessék. Na, és nem lettél öngyilkos? Hát bárban lehet.
0: Nem.
3: Amit látjuk, halljuk.
2: Én nem merek semmiért beírni azt, hogy a maga már ne vegyen tartós tejet, kabátot se vegyen, téli kabátot, mert jobb lesz, hogyha leül és várja halált.
0: Amúgy erről pont a Facebookon olvastam, hogy mondod, hogy leülök, várom halált, egy idős nő sztoria leírta, hogy ő azt álmodta, hogy az anya azt mondta neki álmába, hogy eljön az utolsó nap, és felébredt, és ő elkészítette, azt mondja, hogy hát a gyerekei majd jönnek, meg az unokái, sütött pisztát, főzött tea, legalább akkor ne éhezzenek, befeküdt az ágyba. Aztán este megjelent nála egy férfi, és nem értette, és utána másnap lefeküdt aludni, és az anya megint megjelent, és azt mondta, lányom, nem vártad meg, hogy elmondjam. Azt akart mondja, ez lesz az utolsó nap, hogy nem maradsz egyedül. Mert nem mindegy.
2: Látod, hogy vannak egy olyan emberek, akik ilyen hülyességekbe is hisznek? Tessék, látod?
0: Én nem mondom, hogy nincsenek, de azért szakítani, mert az AI azt mondja, az hülyeség. Ebbe egyetértek.
1: Hát figyelj, ha nőként bizonytalan vagy, csak hogy már imádom, hogy beszéltek, tehát szóhoz se jutok inkább.
0: Karina, tér a szó.
1: Tehát ha nőként te bizonytalan vagy a kapcsolatodban, és nem mersz elmenni egy terapeutához, vagy nem mersz más megkérdezni, és mondjuk az AI ezt mondja, és tényleg ilyen fantáziáltan a pasit, hát ez kb. Olyan is, mint egy barát.
0: De akkor se azért szakító vele, mert az AI ezt mondja.
1: Hát nem tudom, mai világban?
0: Nem, ez hülyeség.
2: Nem, arra.
1: Hát egy iránymutat is lehet, hogy nőként én azt mondom, hát basszus, még a ChatGPT is ezt mondja, szakítsunk. Mert igaza van, legalább megerősít bennem.
2: Ezt akartam én mondani, hogy ez egy vélemény. Erre mondtam, igen, hogy ez egy külső vélemény, hogy a gép is adja, mert ő a tényekből, a leírtakból, elmondtakból mond egy összefoglaló vélemény, és legalább elgondolkodik az ember rajta, ami nem is egyébként nem gondolkodna.
1: Igen, elgondolkodik. És hát basszus, rájövök, hogy hoppáz neked.
2: Na jó, tudom, de hát akkor azért illik
0: én
2: azért.
0: Én el tudok pláne gondolkodni GPT-nél.
2: Oda menni a másikhoz, és elbeszélgetni vele. És persze az is ugyanezt fogja, mint a Holló Robi mondani. Te egy hülye vagy, miért kérdezed a ChatGPT-t, és elzavarja a francba. Tehát ez lenne a vége, mint Holló Robinál. És holott, csak a nő megkérdezte, amit egyébként nem kérdezett volna meg a ChatGPT.
0: Jó, de ne azért szakítson, mert a GPT ezt mondja.
1: De ez egy megerősítés hát lehet. De akkor se
0: lehet szakítási ok.
1: Hogy a fenében?
2: Na, tessék, itt egy szőke nő, aki ezt mondja.
1: Lehet.
0: Én nem tudom elfogadni, ez sajnos.
2: Hallod, Robi? Ez a Karina.
1: Valakinek az ellenpéldát is kell. Valakinek az ellenpéldát is
0: szemben. Mondok én neked ellenpéldát. Hogyha egy számítógép nekem azt mondja, hogy ugorjak a kútba, akkor a kútba is kell ugrani?
1: Nem ugorjak.
0: Na látod, ugyanaz.
2: Hát azért nem ugyanaz, mert a kútba beugrasz,
0: meghalsz. Nem szószeri, jó, de itt meg a kapcsolat hal meg, Zoli. De valahol mind a két esetben megszakad valami, meghal valami. Ez esetben a kapcsolat, az esetben az illető.
1: De most várjál, most ha elmegyünk egy terapeutához, vagy elmegyek én egy pszichológushoz, és kitárgyalom vele, hogy ez nekem jó, az nem jó, ez van, az van, az van, és ő is azt javasolja, akkor...
2: Mondhat
1: egy véleményt, és ha az a vélemény megegyezik a ChatGPT-vel, akkor a ChatGPT csak igazolja ezt a véleményt.
0: Jó, például. Abban az esetben igen, de akkor sem a GPT miatt szakítasz, hanem...
1: GPT miatt hanem... nem szakítunk, hát persze nem szakítunk. Hogy a fenében ezt szakítanánk? Persze.
0: Jó, én fogunk ebbe egyet érteni, szerintem kárvét. Sanyi, neked mi a véleményed? Te csak rögtön rajtunk.
3: Nem, hát ilyenek kéne. Tehát tényleg az, hogy meghallgatod, véleményt mond, oké, de egyébként megcsinálsz, amit akarsz, vagy amit amúgy is gondoltál. Most vagy rád erősít, vagy nem. Az meg, hogy mondjuk, hogyha terápiára akarsz menni, és ahelyett a ChatGPT-t választod, mert nem fizetsz érte, inkább így ingyen meghallgatsz valami tanást, amit úgyis, mondjuk, ha ilyen pszichológiai könyvek, vagy bármi alapján ad ő is tanácsot, és mondjuk, hogyha nyilván már hát egy párt és esetleg, de azért nagyjából sémából dolg. Mert azt tudod,
0: jó.
3: Nem hallott, próbál. Nem kell külön utána nézni, ő elmondja neki, hogy mit tehetne a helyzetben, akkor azt elfogadod, vagy nem, de legalább nem kell érte fizetni.
0: Az, jó.
3: Azért szakítottam, hogy azt mondta a ChatGPT, az mondjuk hülyeségnek.
2: Az a hülyeség kategória. Sanyi,
0: akarozol nekem legalábbis, úgyhogy de értem, amit mondasz. Picit zenéljünk, aztán pedig jövünk vissza.

0: ahol a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Ez még mindig a lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel, én meg elcsuklik a hangom, bocsánat. Szóval, képzeljétek el, hogy egy férfi hamis saját emberrablás jelentett be, csak hogy ne kelljen dolgozni mennie.
2: Ez utána a bikini, csak dolgozni ne kelljen.
1: Az biztos. Szóval ez az a lustasági szint, amikor valaki már bűnügyet talál ki egy szabad napért. Egy férfi azt állította a rendőröknek, hogy elrabolták, kirabolták és fogva tartották. Később kiderült, hogy csak nem akart bemenni dolgozni, írja Mirror. A férfi részletes történetet adott elő arról, hogyan rabolták el ismeretlenek, majd órákig fogva tartották. A rendőrök komolyan vették az ügyet egészen addig, amíg a kamerafelvételek és a telefon adatai meg nem mutatták, hogy valójában otthon ült és sorozatot nézett. A férfi végül beismerte, hogy egyszerűen csak nem volt kedve bemenni dolgozni, mert túl drámai kifogást választott. A rendőrség azt mondta, hogy ritkán látni ennyi energiát beletenni a semmittevésbe. A főnöke állítólag kevésbé értékelte a kreativitást. Nem csodálom. Kérdezlek titeket, hogy mi volt a legképtelenebb kifogás, amit valaha hallottatok valakitől, hogy ne kelljen dolgoznia. Na, hallgatlak titeket. Én nem tudok ilyet.
3: Hát mert ez stahanovista vagy, te kérdelmed a stahanovizmus.
2: Állj a feje, leesik a vérnyomása, Surdától hallottuk a torrószírt.
4: Igen, neki minden nap volt valami problémája, dolgozni kellett. Hát de a legképtelen, ez... olyan képtelen, én nem is tudok, hogy aki valami a nagyon nagy marhasságot mondott. Jó, az már gyanús volt, mikor a diákoknál volt, én, amit tanár megkérdeztem, a harmad szó halt meg, szegény nagymama, vagy mit, ja. Kifiszantott a bukáját, és akkor a tanár már nem hitt a harmadik ilyen ugyanannak a hírnek.
3: Ja, amikor egyetemre jártál, akkor ilyen kifogásokkal...
4: Nem, ott a szakdolgozatot, vagy valami vizsgát, vagy valamit... ZH-t kellett írni, és akkor mindenfajta dolgokat be, hogy ez történt, az történt, és a tanárok nem már feje széthullott a sok-sok kamutól. Tehát ők is tudják,
3: de miket hogy... kamusztak, hogy meghalt, kibicsaklott,
4: valami ilyesmi, a nagymamámmal ez történt, anyukával ez történt, a barátnőm elhagyott, vagy szóval minden benne volt. Tehát és nekem ugye mesélték, mert hát voltam talán olyan nexusban velük, hogy nekem elmondhatták, És így elmondták a tanárok, hogy olyan bődületes marhaságokat találnak ki a diákok, hogy mondjuk egy ZH-n ezért vagy azért nem tud teljesíteni, mert meg hogy éppen rossz paszban volt ezért vagy azért, és akkor mondjuk két pont hiányzott, és akkor adja meg a tanár. Tehát ilyen mindenfajta marhasággal. Tanár,
3: én egyszer késtem a munkahelyemről, nem sokszor késtem, de egyszer volt ilyen képtelen történet, hogy csőtörés volt a Soroksári úton. És a busz olyan lassan ment, vagy kerülő volt, hogy valami ilyet kitaláltam, mert úgy rohadtul elaludtam. És mert főnök asszonyom megfenyegetett, hogy ha még egyszer késsel levonjuk a fizetésedben, mondom, hát jó, volt.
4: Hogy gyorsan kitaláltam valamit.
3: És kitaláltam, mert tényleg, tehát valahogy mindig pont az utolsó percben indultam el, ez éhibám volt, és mindig egy
1: mert te is lusta voltál, volt be.
3: Nem voltam lusta, csak mit, nem itthon aludtam, máshonnan jöttem, rosszul számítottam kézügyet.
1: Mert mindig valami akkor is a pasiknál hemperegtél.
3: Pontosan valamelyik pasinál aludtam bent, volt, hogy mit hát tudom, szállodában.
4: És még volt egy utolsó menet, és nem bírtad abba hagyni.
3: Igen, és pontosan, jól mondod?
2: Utolsó menet, ami miatt az utolsó járatot lekéstem.
3: Ja, pontosan. Állandóan késtem, na mindegy, és akkor kitaláltam, hogy csőtörés volt, és eltelt azt hiszem egy év, és tényleg utána volt egy ilyen csőtörés is esett. Hát húzták, hogy ezt már tavaly hallottuk, na mindegy, de nem vonták a fizetésemről, de nem tetszett nekik, de...
4: De hát figyelj, akkor már ezt úgy kellett volna előadni, hogy gumicsizmába bemenni, kicsit lepröskölt vízzel, látjátok, még vissza kellett mennem. Nem bírtam csak gumicsizmába átjönni a városon.
1: Nem, hogy én nem tudok ilyen nagyon képtelen. Azért is adtam át hozzátok a labdát.
3: Ó, köszönjük szépen a labdát, zsonglok.
4: Jaj, hát a Robi egy olyan rendes, hogy nem is hazudik, soha nem is hazudott, persze.
1: Nem, kamuzik, nem, én ilyen nem kell. Kamuzik.
3: Nem
1: az a helyzet, hogy én nekem helyben van a munkahelyem, és nem tudok elkésni.
3: Nem tud elkésni.
4: Jó, hát aki nem, soha nem dolgozott, ugye, hát az nem tud csinálni. Na most erre mit lépsz, holló Robert?
1: Semmit, elengedem, megyünk, zenélünk, aztán jövünk vissza.
4: Jaj!

0: Clouds locked.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk tovább egy újabb érdekességgel. Méghozzá egy mosómedve ellopott egy csomagot, majd a kamera előtt bontotta ki.
3: Na.
2: Van, amikor a tolvaj aranyos, szőrös és jobb a kézügyessége, mint egy futárnak. Egy amerikai ház kamerája rögzítette, ahogy egy mosómedve ellop egy csomagot a verandáról. A legjobb része az volt, hogy helyben ki is bontotta, írja a Yupi. A felvételen jól látszik, ahogy a mosómedve oda sétált, megvizsgálja a dobozt, majd ügyesen elvosszonja. Pár méterrel arrébb leül, és meglepő precizitással elkezdi kibontani. A tulajdonos szerint a csomagban kutyajáték volt, amit a mosómedve láthatóan csalódottan vett tudomásul. A videó villámgyorsan elterjedt, sokak szerintük ezen volt a hét legprofibb csomaglopása, a rendőrség nem nyomoz. Ti mit szólnátok a csomagtolvajról, kiderülne, hogy mosómedve? Lehet, Karina, neked is egy mosómaci, vagy valami kutya, vagy macska vitt el a üvegeidet tegnap.
4: Megélhetési bűnözés áldozata lettem, valaki lenyúlt két hatalmas profilén szatyó tele 50 forintos visszaválthatós üvegekkel, úgyhogy ez nem mosómedve volt, ez valami emberke volt.
2: Emberszabás majom.
4: Igen.
5: Úgyhogy a héten már nem eszünk, mert nem ebből lettünk volna.
4: Igen, ebből a
5: kedves hallgatók olyan... sajnáljanak bennünket. Ez lesz, aki kihagyja az előtt.
4: Talán 4000 forint lehetett benne, de mondtam, töltse gyógyszerre.
2: Állatos sztori, képzeljétek el, tesóméknál sündisznó mentés volt tegnap. Hát volt egy ilyen háló, amit csúgorom használt egy időbe az üvegházába, viszont aztán nem kellett, és rakta ide, rakta oda, rakta amoda. És egy süni felbukkant náluk a kertbe. Belakadt ebbe a hálóba. Na, és onnan kellett kiszabadítani szegényt. De végül sikerült, megmenekült a süni, mondta tesóm, hogy sikerült kiszabadítani, de úgy beleakadt a kis kalandjába, vitt tesóm neki vizet, és úgy itta ki itt a macskának a vizes táját teljesen a süni.
4: Édes szívem!
5: Annyira beresztereszelt, gondolom.
4: Hát, édes kincsem, én nagyon szeretem a sünit, az a harmadik legkedvencebb állatom, egy rózsaszín plüssünivel alszom már immár két éve.
2: Hát, de ha megszúrna, nem szeretnéd.
4: De szeretem én úgy is, ha meg... Volt telkünk Budakeszén, és ott nagyon sok süni volt, és nagyon szerettem őket. Mindig így, ha megtudtam pici sünit fogni, így alá nyúltunk, és akkor ilyen plüssös, aranyosak, és picit így kis
2: hát de a tüskéjék az nagyon szúr. Nagyon csémet megszúrta, és úgy kikékült, pirosulódott a lába.
5: Látjátok, Robi, a Karina már a sünivel alszik, nem velem, tehát...

0: Tehát, hogy
1: hát így
0: voltam én, voltam én ilyen helyzetben, hogy volt egy barátnőm, aki imádta, én is imádom a kutyákat, és úgy aludtunk sorba, hogy volt egy tacskószerű kutya, volt a barátnőm, volt egy magyar vizsla, és utána jöttem én, és így aludtunk egy
1: gyárba. Látod, a barátnőre a kutyák vették körül, nem te. Ez, ki voltál szorítva? Barátnődet nem te vetted körül, hanem a két kutya.
0: Így van.
1: Harmadik voltál a sorban.
0: De a vizsla nagyon cuki volt, mert imádott engem, és olyan volt, hogyha nem értem hozzá, vagy valami, akkor tudta, tolta arrébb a fenekét, és addig fejezkedett, amíg én is hozzá nem értem.
1: Egyem a szívét.
0: Nagyon el voltak kényeztetve a kutyák.
1: Hát ez nem csoda. Nálunk is el vannak, de nem alszanak velünk az ágyba. Azt azért nem. Tehát
2: Döme próbálkozik,
1: de ő nem akkor próbálkozik, amikor ott fekszünk, hanem akkor, amikor nem fekszünk ott. Bár a párom mellé fölfeküdt egyszer, de mellém nem mer, illetve mellém egyszer is, én arra ébredtem, hogy fekszik mellettem valaki egyik. És a kutya ott feküdt mellettem az ágyon.
0: Gyere drágám, jaj, de jó, hogy hozzábújtál.
3: Hoppá! És akkor jött a...
0: És akkor jött a meglepő
3: tiszta valóság. Tiszta
0: szőr volt az egész. És nyáladzott. És csak... és óriási orra volt.
2: Én se szeretek állatokkal aludni, úgyhogy...
0: És várj, egy elkezdtem volna nyalogatni, hogy jaj, te cuki vagy, köszi. Jaj.
1: De valóban...
2: De nálunk a lányom aludt a kutyával, meg a macskával, de ő meg is engedte náluk, nála mindig ott aludtak. Két állattal is aludt. Ha épp nem volt egy harmadik állat, aki...
0: Karina két állattal alszik, egy rózsásint szűnével és velem.
2: Tessék. Igen.
3: Harmadik állat a képen a aktuális bátyja volt.
2: Igen, aktuális pasi, igen.
3: Jó, igen, szóval ez így erős volt, de... Na.
2: Nem tudom, nálunk a kutya bontotta ki, mert nálunk mindig kapott karácsonyi ajándékot zsömlelány, és ő mindig kibontotta az ajándékot. Tehát mindig odaraktuk elő, megszaglázta, és tök cuki volt, mindig kibontotta az ajándékát, úgyhogy nagyon örült is neki. De az volt a gond, hogy a másét is ki szerette volna bontani. Azt már azért annyira nem hagytuk neki, mert annyira belelkesedett, hogy tök jó, bonthatok ajándékot, és hát mindenki értevő bontsa ki, de nagyon aranyos volt. És mindent meg kellett neki mutatni, úgyhogy ő nagyon szerette ezeket az ajándékokat kibontogatni.
0: Hát visszatérve egy pillanatra a hírre, tényleg ugye vannak ilyen állatok, akik ennyire merészek, hogy függetlenül attól, hogy vadonélő állatok, ugye ennyire bemerészkednek egy ember közeli helyzetbe, belemennek, hogy valami izgatja a fantáziájukat, hogy mire lett a badobozba. Hát, ha valami finomság.
2: Hát figyelj, nálunk a lakótelepen van egy tér, és ott vagy a varjú, nem, a szarkák ülnek a kör kuka tetején, és kipakolja a kukát. Tehát szemetelnek, érted? Nem értik a közteresek, vagy ülnek, hogy miért van itt szemét. Tegnap jött a takarítóbigát. Mindent felszedtek. És egyszer csak mondják, hogy látják, hogy ül a kuka szélén, és válogat, és keresi a kaját, és kiszórja a szemetet a kukából. Tehát nem ember szemetel, hanem farkályok.
0: Madár.
2: Madarak, érted? Nagyon okosak különben.
1: Én viszont amondom, hogy most egy picit zenélünk, aztán pedig megyünk tovább. Tartsatok velünk továbbra is.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább, méghozzá egy újabb érdekességgel. Gyerekek bajuszt rajzolnak maguknak, hogy átverjék az internetes arcfelismerést. Szerintem ezzel teljesen nem tudják, de próbálkoznak vele, én erre ezt gondolom. Na nézzük! A technológia fejlődik, a gyerekek pedig filctollal válaszolnak. Új jelentés szerint gyerekek rajzolt bajusszal és hamis arcképekkel verik át az online életkor ellenőrzést. A módszer meglepően jól működik, írja ezt a Euronews Tech.
2: Olvastunk róla, vagy hírként volt, hogy Ausztráliában 16 éves korra rakják az internet, a TikTokot
3: nem lehet használni, csak 16 év felett.
1: Igen.
3: És ha úgy vagy beregisztrálva, akkor nem használ TikTokot.
1: 16 év felett egyébként, de
3: igen.
1: Csak hogy kijavítsak, nem 18-16 év felett.
2: 16-16.
3: 16-ot mondtam, csak rosszul hallotta szerintem.
1: Nem baj. Biztos. A beszámolók szerint sok fiatal egyszerűen bajuszt rajzol magának, idősebbnek sminkeli az arcát, vagy fotókat használ az ellenőrzések kijátszására. A rendszer több esetben gond nélkül átengedi őket. A szakértők szerint a gyerekek kreativitása jelenleg gyorsabban fejlődik, mint maga a védelem. Az internet új szabálya ezek szerint egyszerű, ha nincs igazolványod, rajzolj arcszőrzetet. A technológia ezt egyelőre meglepően komolyan veszi. Kérdezlek titeket, hogy mi volt a legviccesebb trükk, amivel akár gyerekként idősebbnek próbáltátok mutatni magatokat. Soha nem akartam idősebbnek mutatni magamat, úgyhogy nekem semmilyen trükköm nem volt, de nektek volt-e esetleg ilyen?
4: Ez a nem trükköztem.
2: Hát a kirívóbb öltözködés, vagy egy magas sarkú, vagy ilyesmik, talán más kép, vagy szóban mondva, hát én már elmúltam 18, közben csak 17, vagy 16, hát az ember többet mond. Vagy egy olyan fiúval találkozik, aki szimpatikus, de kicsit idősebb, akkor rátesz az ember egy pár évet, hogy idősebbnek tűnjön.
3: Én mikor moziba...
2: eset nem volt.
3: Ilyen, hát én se csináltam olyan, de mikor moziba be akartam lógni 16 évet fölüli filmre, vagy ugye régen ezt szigorúan vették, nagyon vagy 18-ra, akkor hát én nem emlékszem, hogy mit csináltam, de lehet, hogy már ugye a szőrt hagytam, hogy szakáll legyen, vagy bajuc, és akkor talán idősebbnek néz ki az ember. Ilyesmiket az ember megcsinált esetleg. De ugye extrán átmaszkírozni, átsminkelni magát, hát egy pasi nem nagyon szokta, a lányok
2: hát
3: szokta.
2: Hát a lányok, igen. Tehát
3: kicsit
2: a lányok
3: idősebbnek az a tűnjenek,
2: igen. Erősebb smink, másképp fésüli a haját, sokkal, de sokkal, tehát 4-5 évvel idősebbnek.
3: Simán kitolják a korát.
2: Simán. Meg a mai lányok már idősebbnek is néznek ki. Tehát 14 évesen kinézett, hogy 18.
4: Hát sokan már, igen.
3: Igen.
2: Úgyhogy lehet, hogy nem is kell elmaszkírozni, bár ezek a korhatáros besorolások. Hát ha nem kérnek szemét, akkor azért az
3: hát
2: gáz.
3: Hát igen, én ez most, hogyha a rendszer nem engedi meg, csak akkor, hogyha nem az arcról engedi be, hanem kell a személyigazolvány, és akkor abban kellene, hogy legyen egy olyan vízgyel, vagy bármi, amit ugye nem tud produkálni. És ha nincs olyan, akkor viszlát kész. Tehát azért a rendszer van rosszul megcsinálva.
2: Igen, elég gyenge a rendszer, hogy csak így most így szakálbajúsz,
3: és akkor abban
2: beengedik, hogy arcfelismerés, oké, és akkor hát van egy arcfelismerő a mi telefonunkon is, és az is csal. Tehát többet mond a korunknál, mint ami vagyunk.
1: Az igaz, viszont az arcfelismerő védelem rendszer a telefonon, amit én használok, az meg felismeri az arcomat, és nem keveri össze Pistikével. Tehát, hogy...
2: Pistikével nem, de ha kort, ha megkérdezett
3: az tőle, már jó, az oké, hogy az megoldja, csak Csak látod, így át lehet verni, hogyha a kor meghatározás.
1: Ja, hát a kor meghatározás fotó alapján sokkal nehezebb megmondani, tehát azt mondja, soha nem fogják pontosan meghatározni, mert hidd el, hogyha te nem őszülsz, és mondjuk 60 éves vagy, akkor nem fog 60 évesnek látni, mert nem tudja megítélni, akkor keresi mondjuk az ősz hajszálakat a hajadon, ha nem is teljesen ősz, de hogy van. Tehát, hogy most csak mondtam egy példát, tehát nem lehet fotó alapján teljesen pontosan megítélni az, hogy milyen, mennyi a korod például.
2: Hát ezért nem fotó alapján kellene ezeket a korhatáros besorolásokon tiltani vagy engedni.
1: Az max, hanem... tudod, mire jó? Elmondom neked. Arról, hogy körülbelül megítéljék, hogy vajon hány éves lehet, de ez nem biztos, hogy valóban annyi, pont ez mutatja, hogy még hogyha kis eltérés van, az jó eset, mert amikor mondjuk én engem 36-nak nézett, és vagyok 39, de hogyha mondjuk azt mondja, hogy 21 éves vagyok kép alapján, az közel vagyok majdnem 40, hát azért ez hatalmas különbség.
4: Az bizony.
2: Úgyhogy rossz a rendszer.
4: Hát nem vagy egy rendszer, hogy ítéli meg, hanem hát az emberek se tudják egymásról.
2: Hát sem. Persze, nem hogy egy arcfelismerő.
4: Hangra minden esetben, mert...
2: Valaki már 30 évesen tiszta ősz, akkor arra azt mondja, hogy 60 éves érte.
1: Igen. Sőt, van egy kedves barátom, ez viszont nem AI mondja, mely nem fotó, hanem a való életben ment fodrászhoz, és tudni kell róla, hogy 39 évesen tiszta ősz. És megkérdezte tőle a fodrásza, hogy hány év van a nyugdíjig.
2: Hát ez komoly! Ez komoly!
4: Aki már egyébként rég jár hozzá, akkor azért nagyjából pedig...
1: Nem rég jár hozzá, pont azért.
4: Ja, hát igen.
2: Hát figyelj, 30, lehet még 40 év. Menjük.
4: De hát ugye pont ezt, hogy rólam is, meg szüleimről is mindig mondtak, bár most már nekem is vannak őszajtáleim, hogy fiatalabbnak láttunk. Pont Robi mesélte egyszer, hogy mert ugye rólam is mondták, ugye akár kollégák, vagy akár mások, és pont Robi mondta, hogy valakivel beszélt, aki meg mit mondott, valami ilyesmit mondott, hogy
1: hogy te nézel ki idősebbnek, apukát fiatalabbnak, amikor együtt látott titeket.
4: De csak egy vélemény volt, mert többségében tényleg azt lett.
2: Sanyi, nem adsz magadra, Sanyi!
4: Tényleg, de egyébként ez tényleg csak egy vélemény volt, a többségében pont az ellenkezője volt, de nem tudom.
3: Hát nem lehet, hogy rosszul látott, aki azt mondta?
4: Hát én nem tudom.
2: Fodrász, sminkes, úgyhogy Sanyi, vedd igénybe.
1: Viszont műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai lépés délutánba. Maradjatok velünk, hisz jobb nevű zenékkel és műsorokkal várunk titeket. Holnap pedig délután 2-től újra érkezünk hozzátok a lépés délutánnal. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók. Sziasztok!
2: Sziasztok!
4: Sziasztok.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről vádlotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A fővárosi nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint 2 társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most indulj!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átvették meg bízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről Vád Lotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A fővárosi nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint 2 társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl néhány futó zápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most indul!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszak kivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban három különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről vádlotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A Fővárosi Nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint két társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntető ügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssej tartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Ult. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

megjelent kedvenc felvételei. A múlt a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mégis a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről vádlotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A fővárosi nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt a Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint 2 társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most indulj!

rockzene örök. A rock itt gördül velünk évek és évtizedek óta. Önök most Eszes István rocktörténeti műsorát hallgatják.

kedves hallgató, Isten hozott műsoromban. Sorozatunkban korábban bemutattuk a rockzene megjelenését Angliában. Beszéltünk Liverpool híres folyója, a Merseyről elnevezett, úgynevezett Mersey Soundról, és megismerkedtünk legismertebb képviselőivel. Miközben Liverpoolban a Beatles és más zenekarok révén formálódott a Mersey Beat, addig Londonban és környékén egyre másra tűntek föl a tradicionális jazz, illetve a skiffle mozgalomból kinőtt rhythm and blues zenekarok. Ez már más volt, mint a korábbi zenei stílusok. Megjelent egy spontán, földközeli élő zene, mely tele volt improvizálási lehetőségekkel. A mai műsorban a blues zene ikonikus alakjait mutatom be, Alexis Cornert, John Mayert, a Yardbirds és az Animals együttest. A háttérben a CCS feldolgozásra szól, ők a Led Zeppelin Hol a Lot of Love című dalát gondolták át saját felfogásukban.

A blues zene kezdete Angliában nem volt könnyű. Egy menő skiffle klub helyén nyílt meg az első blues kocsma, The London Blues and Barrel House Club. Itt az első előadáson összesen három, azaz három érdeklődő jelent meg. Alexis Cornell és haverjai azonban nem adták föl, csütörtök esténkénti buliaikon egyre többen jelentek meg, és egyre több londoni klub adott helyet a blues zenekaroknak. Az Alexis Cornell Blues Incorporated-től hallgattunk meg két dalt, Early in the Morning és Every Day I Have the Blues.

brit blueszene elindításában úttörő szerepe volt Alexis Corner, brit gitáros és énekesnek. Párizsban született, a II. Világháború kitörésekor családjával előbb Észak-Afrikába, majd később Angliába menekült. Elmondta egy interjúban, hogy életére 3 B betű volt hatással. A bombázás, a blitzkrieg, a villámháború és a boogie-woogie. 1961-ben alapította meg a Blues Incorporated együttest, majd az első fehér ritmus blueszenekar volt, és később rockzenészek generációira hatott. 1970-ben létrehozta a CCS együttest, teljes neve Collective Consciousness Society, az a kollektív tudatosság társaságát, amelyben jazzzenészek segítségével a 60-as évek nagy rock slágereit bolondították meg blues-zal, soul-lal és fuvósokkal. Alexis sajnos nem élt sokáig, nagy bagós volt, 56 éves korában tüdőrákban elhunyt. 2 dalt hallgattunk meg tőlük, először a CCS-szel feldolgozott nagy Rolling Stone slágert, az I Can't Get No Satisfaction-t, utána pedig az Alexis Corner Blues Incorporated által készített Little Bitty Gal Blues című dalt.

Texas Corner mellett John Mayall volt az angol blues másik fontos alakja. Az általa alapított Blues Breakers épp olyan bölcső volt, mint a Corner féle Blues Incorporated. Aki ebben a szakmában számított, vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindkét formációban bizonyosan megfordult. John Mayall 3 évi katonaként szolgált Koreában, leszerelése után grafikusként kezdett el dolgozni. 30 éves korára jött rá, hogy őt igazából a zene érdekli. 1962-ben Alexis Cornell tanácsára Londonba költözött, és megalapította a Blues Breakers együttest. Több híres zenész is játszott a csapatában, Eric Clapton és Jack Bruce, akik később megalapították a Cream együttest. Itt játszott Mick Fleetwood és John McVie, akik később a Fleetwood Mac együttest hozták létre. Két John Mayall és Blues Breakers dalt játszom, The Mists of Time és egy feldolgozást, Oh Pretty Woman.

Eszes István zenei válogatását hallják. A műsorba később bekapcsolódó hallgató kedvéért elmondom, hogy ma a 60-as évek elejével foglalkozik a műsorunk, azzal az időszakkal, amikor elindultak az első angol rhythm and blues zenekarok. Eddig belehallgattunk Alexis Korner és John Mayall életébe és zenéjébe, ezt követi később a Yardbirds és az Animals együttes bemutatása. John Mayall turnéi során 1985 nyarán eljutott Magyarországra is, és a Szegeden tartott koncertanyagából készítette el a Behind the Iron Curtain, azaz a Vasfüggöny mögött című lemezét. Most magyarországi premier következik, erről az alig játszott albumról meghallgatunk két Szegeden készült dal. Játszik John Mayall and the Bluesbreakers, az első dal címe Fly Tomorrow, a második pedig Somebody Acting Like a Child.

0: you. Yeah!
1: Okay, that's satisfactory.

Rolling Stones és az Animals mellett a 60-as évek közepének legnépszerűbb blues, majd később pop csapata volt a Yardbirds együttes. 3. A műfaj későbbi fejlődését alapjaiban meghatározó gitáros Eric Clapton, Jeff Beck és Jimmy Page is itt kezdték a pályájukat. Első nagy sikerüket 1965-ben egy popdallal, a For Your Love című dallal érték el. Eric Claptonnak nem tetszett ez a stílus, ezért a helyére Jeff Beck lépett, és már az ő gitárjátékával került lemezre a klasszikus Gregorian stílusú dal, a Still I Am Sad. Hallgassuk meg a két dalt.

Yardbirds együttes bekerült a filmtörténelembe is. Michelangelo Antonioni Nagyítás című filmjében ők a szereplői egy klasszikus jelenetnek, amikor a fotóst alakító David Hemmings betéved egy éjszakai klubban, és a színpadon történetesen ők játszanak. Jeff Beck az egyik szám végén kicsit bepöccen, és a rendetlenked erősítőn ripityára zúzza a gitárját. A törött gitárnyakat a magasba emeli, és bedobja a közönség közé. Kisebb dulakodás után ez végül Hemmingsnél köt ki, aki a fanatikus rajongók elől az utcára menekül. Majd amikor rájön, hogy mi szorongat a kezébe, megvonja a vállát, és az alkalmi relikviát egyszerűen félredobja az utcán. El sem tudom képzelni, hogy ma a gyűjtők mit adnának ezért a törött gitárnyakért. Az együttesben később komolyabb személyi jelentétek alakultak ki, Jeff Beck otthagyja az együttest, többiek pedig inkább a progresszív zene irányába indulnak el. Jimmy Page először New Yardbirds néven alapít egy együttest, majd ezt később átkeresztelte Led Zeppelinnek. Persze ez már egy másik sztori lesz. Hallgassunk meg egy Yardbirds dalt, címe Heart Full of Soul.

Eszes István vagyok, az ön műsorvezetője. Folytatom a rockzene gyöngyszemeit bemutató műsoromat. Ha tetszett, hallgasson engem a jövő héten is, ezen a csatornán és ebben az időben. A mai műsorunk utolsó bemutatásra kerülő zenekara az Animals együttes. Az együttes két kulcsfigurája, Eric Burdon és a billentyűs Ellen Price már 1960-ban játszottak együtt a Kansas Five City együttesben, de aztán egy időre elváltak az útjaik. Az együttes 1963-ban alakult meg Ellen Price Rhythm and Blues kombóból. Az első lemezük csak 500 példában jelent meg, de ebből egy példány, hála Istennek, eljutott a Columbia lemeztársasághoz, akik szerződtették őket. Itt a cégnél jelent meg a világhírű Felkelő nap háza című daluk, amely az Atlanti-óceán mindkét partján listavezető lett. A következő két évben 7 nagy további slágerük volt, ezek közül a legnépszerűbb a Don't Let Me Be Misunderstood című dal volt. Két dalt hallgassunk meg tőlük, House of the Rising Sun, valamint a Don't Let Me Be Misunderstood.

A sikerek után jöttek a szokásos személyi ellentétek. Ellen Price kivált a zenekarból, és több átalakulás után az eredeti Animals együttes utolsó koncertjét 1966. júliusában adta. 10 évvel az együttes feloszlása után a srácok újra összeálltak, és készítettek ki emlékezetes albumot nagyon furcsa címmel. A cím angolul Before We Were So Rudely Interrupted, magyarul mielőtt minket olyan csúnyán félbeszakítottak volna. Erről az albumról választottam ki két dalt, melyekkel mára bocsozom. Az első dal a repülő varjúról szól, As the Crow Flies, a másik pedig a nagy klasszikus dal, It's All Over Now, Baby Blue.

Sajnos eljött a búcsú pillanata. Remélem, műsorommal sikerült néhány kellemes percet szereznem. Ha igen, akkor kedves hallgató, várom Önt a jövő héten, itt és ebben az időben. Ön Eszes István, ésszel és szívvel válogatott zenei összeállítás.

Hölgyeim és uraim, köszöntöm az amerikai slágerlistámat. Eszes István vagyok, az önök zenei szerkesztője. Az amerikai zenei szaklap, a Billboard 1940. júliusa óta publikál slágerlistákat. Ezek segítségével mutatom be egy-egy kiválasztott év legnépszerűbb dalait. Jó szórakozást a műsorhoz! Hölgyek, urak! Mai műsorban az 1966-os év legnagyobb sikereit mutatom be az amerikai zenei szaklap a Billboard korabeli listái alapján. Ebben az évben összesen 29 dal jutott föl a lista csúcsára, a mai műsoron belül körülbelül 20 fog beleférni. Az év első egyeszámú sikere Simon és Garfunkel The Sound of Silence című dala lett. A duónak a két tagja lepődött meg legjobban, amikor meghallották, hogy a daluk a lista élére került. A dalt Paul 3 évvel korábban 1963-ban írta. 2 évvel később került föl az első nagylemezükre a dal akusztikus változata. A lemez nem lett sikeres. Paul Angliába költözött, Art pedig visszatért a New York Egyetemre. Pár hónappal később egy bostoni rádióadó kezdte játszani a dalt, nagyon jó lett a közönség visszhangja. A lemeztársaság úgy ítélte meg, el kellene készíteni a dalnak egy zenekari változatát is. Tom Wilson, aki az eredeti lemezfelvételnek a producere volt, akkoriban épp Bob Dylannek készített egy albumot. Egy felvétel elkészülte után megkérte a zenészeket, hogy vegyenek föl még egy dalt, elektromos gitárral, basszusgitárral és dobbal. Ezzel elkészítették a Csend hangjai új instrumentális felvételét.

A Beatles együttes We Can Work It Out című daluk januárban 3 hitig vezette a listát. A dalt Lennon-McCartney szerzőpáros írta. Elmondok egy érdekes dolgot róluk. Ők gyakorlatilag sohasem dolgoztak együtt. Mindenki külön-külön írta a dalait. Még tínédzser korukban megegyeztek, hogy az összes dalukat Lennon-McCartney közös szerzeményként fogják feltüntetni, függetlenül attól, hogy ténylegesen ki is írta az adott dalt. Petula Clark, My Love című dala február 5-én került fel a listára. Ő volt az első angol énekesnő, akinek 2 egyes számú sikere is lett Amerikában. The Beatles, We Can Work It Out, Petula Clark, My Love.

Lou Christy dala követte Petula Clarkot a slágerlistán. Lou Christy eredeti neve Lugi Geno Sacco volt. Ő egy lengyel-olasz családba született be. A Lou Christy nevet a lemeztársaság adta neki a megkérdezése nélkül. Lou azt állítja, hogy legalább 20 év kellett ahhoz, hogy megszokja ezt a nevet. Másik előadónk Nancy Sinatra, Frank Sinatra és Nancy Sinatra három gyerekek közül ő volt a legidősebb. New Jersey-ben született, szüleivel később Kaliforniába költöztek. A csizmákról szóló dalt Lee Hazlewood írta, és ő volt a lemez producere is. A dal Amerikában és Angliában is egyes számú siker lett. Nagyon érdekes fickó a harmadik előadónk. Ő Barry Sadler, őrmester. Kennedy elnök 1961-ben hozott létre egy speciális, különleges katonai egységet, melyet a sapkájuk színéről zöld sapkásoknak neveztek el. Barry Sadler őrmester írt egy hazafias dalt, amely 1965 decemberében jelent meg, akkor, amikor még Amerika nagyban Vietnámba harcolt. A lemez nagy sikert aratott, és egy hét alatt több mint 2 millió példányban adták el. A Billboard szerint ez volt a 66-os év kislemeze. Az énekesnek több sikeres dala nem volt, 1988. szeptemberében fejbelőtték Guatemalában, ahol egy katonai kiképzőtisztként dolgozott. Lou Christy, Lightning Strikes, Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, és Barry Sadler, őrmester, The Ballad of the Green Berets.

hippi korszak kiváló vokál együttese, a The Mamas and the Papas együttes két fiúból és két lányból állt, a tagok korábban különböző együttesekben énekeltek. Kaliforniában találkoztak, az együttes nevét egy dokumentumfilmbe vették. Ebben a filmben a Pokol Angyalai motoros geng tagjai elmondták, hogy ők a barátnőiket mamának hívják. A hétfőről szóló daluk májusban 3 hétig vezette a listát. Az együttes 1968-ban felbomlott. 71-ben egy rövid időre összeálltak. Szólóénekesnőjük Cass Elliot 74 júliusában egy londoni fellépés során szívinfarktusban elhunyt. Percy Sledge egy kórházban dolgozott, mellette két csoportban énekelt, egy baptista kórusban és egy popzenekarban. Barátnőjével való szakítás annyira megviselte, úgy érezte, hogy a fellépéskor nem tudja énekelni a szokásos Smokey Robinson vagy Beatles dalokat. Arra kérte zenésztársait, játszanak valami új dalamot, ő pedig rögtönzött hozzá szöveget. Így született meg nagy slágere, amikor egy férfi szerette egy nőt. Ez volt az egyetlen sikeres dala. A Rolling Stones együttes Paint in Black című dalukat 1966. márciusában egy ausztráliai turné során írták, és Hollywoodba vették lemezre. A dal júniusban 2 hétig vezette a listát. The Mamas and the Papas, Monday, Monday, Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, The Rolling Stones, Painted Black.

Beatles együttes Paperback Writer című lemeze a rockkorszak talán egyik legnagyobb ugrását hajtotta végre. 1966. júniusában a lista 28. helyére lépett be, egy héttel később már a 15. helyen volt, egy héttel ezután pedig a lista élén, és két hétig vezette az amerikai listát. Ez volt a Beatles együttes 12. slágerlistás lemeze Amerikában. A Billboard zenei szaklap első slágerlistája 1940. júliusában jelent meg, akkor a listát Tom Dorsey dala vezette. Érdekes, Frank Sinatra már ezen a dalon is szerepelt, igaz, még mint háttérénekes. Az Idegenek az éjszakában című dala a Beatles Paperback Writerit szorította le a lista éléről. A Sinatra család jó szerepet ebben az évben, hiszen pár hónappal korábban Nancy szerepelt a lista élén a csizmákról szóló dalával, a papa júliusban vezette a listát, néhány hónappal később pedig a lányával közösen énekelt Something Stupid lett listavezető. Harmadik előadónk Tommy James and the Shondells. Tommy gyerekkorától kezdve énekelt, a 7. általánosban járt, amikor létrehozta az első együttesét, a Shondells-t. Délutánonként egy lemezboltba dolgozott, itt megdumált egy lemez nagykereskedőt, engedje meg, hogy együttesével készítsen egy felvételt a stúdiójában. Ez lett a Long Pony Tail című dal, amiből 500 példán készült, ezt szétosztották hanglemezboltokba és rádió társaságoknak. Ez megtetszett egy helyi lemezlovasnak, megkérdezte, hogy van-e valami más zenéjük. Segített nekik egy lemezfelvételnél, 63-ban énekelték hanglemezre a Henki Penki című dalt, ez meg is jelent, de igazából nem keltett különösebb figyelmet. Két évvel később Tony kapott egy telefont Pittsburghből, egy diszjockey megtalálta két éves kislemezt, elkezdte játszani, és az első héten 80 000 példány fagyott el a helyi lemezboltokba. Ezután a lemez kiadási jogát eladták egy New York-i lemezkiadónak, azok elkezdték országosan terjeszteni, és júliusban két hétig vezette a listát. The Beatles együttes Paperback Writer, Frank Sinatra, Strangers in the Night, Tommy James and the Shondells, Henki Penki.

Hölgyeim és uraim! Egy rövid időre szakadjunk el a zenétől, nézzünk körül, hogy mi történt a világban és Magyarországon ebben az évben. Összegyűjtöttem néhány érdekességet 1966-ból. 66. januárjában kezdik a magyar mozikba vetíteni Jancsó Miklós Szegény legények című filmjét. Áprilisban indul el egy közvetlen légijárat Budapest és New York között. Júniusban Kínába meghirdetik a kulturális forradalmat. Egy sporthír, 66. júniusában zajlik a labdarúgó világbajnokság Angliában, és Magyarország labdarúgó csapata 3-1-re legyőzi Brazíliát. Júliusban Kovács András Hideg napok című filmje kapja a Karlovivari Filmfesztivál fődíját. Két zenei esemény, 66. augusztus 29-én lép fel utoljára Beatles egy San Franciscóban megtartott koncerten. Magyarországon pedig augusztusban rendezik az első táncdalfesztivált. Ebben az évben született Deutsch Tamás, jogász, politikus, Jimmy Wales, a Wikipédia alapítója, és Sophie Marceau, színésznő. Elhunyt Tamási Áron író, Berda József költő, és Rideg Sándor író. Ez személyes esemény, a műsor szerkesztője. Ebben az évben fejezte be az általános iskolát, és elkezdte a gimnázium első osztályát a pannonhalmi Bencés gimnáziumban. Az Association együttes énekli a Cserish című dalt.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. A Trax együttes 1965-ben alakult Angliában, az első nevük Troglodytes volt. Egy tévésóba való szereplésük hozta meg a kívánt népszerűséget. A Vad dolgok című dalukat egy amerikai szerző

Chip Taylor írta. Sokak szerint ez a dal már a 70-es évek stílusát idézte föl. A Summer in the City eredetileg egy vers volt, melyet Mark Sebastian írt. Bátyja a Lavin Spoonful együttesben gitározott, megmutatta a testvérének a szöveget, akinek tetszett a vers, és az együttes basszusgitárosa írt hozzá zenét. Ez volt az együttes 5. kislemeze, és augusztusban 3 hétig vezette a listát. The Trucks, White Thing, The Lovin' Spoonful, Summer in the City.

a holland dozié, holland szerzőtrió sorba szállította sikeres dalokat a Motown Records lemezcégnek. A Reach Out című daluk a Four Tops új albumának lett az egyik dala. Néhány próba után föl is vették a dalt, de az együttes igazából nem fordított különösebb figyelmet erre a dalra. Nagyon meglepődtek, amikor pár nappal később a Motown cég tulajdonosa és igazgatója Barry Gord behívt őket az irodába, és azt mondta: srácok, ez lesz életetek legnagyobb sikere. Azt gondolták, hogy ez csak egy szokásos, lelkesítő, udvarias szónoklat. Két héttel később, amikor az országban már minden rádióadó ezt a lemezt játszotta, akkor jöttek rá, hogy igaza volt Barrynek. Question Mark and the Mysterious, azaz kérdőjel, és a Mysterious furcsa volt az együttesnek a neve. Titok volt, hogy ki van a kérdőjel mögött. Ma már tudjuk, hogy egy mexikói származású énekes, Rudy Martinez pulykált el a kérdőjel mögé. A 96 könycseppről szóló daluk valahol a punkzene előfutára lett. A Monkees együttes egy soha nem létező együttes volt. Színészek és zenészek egy tévésorozatban játszották el egy zenekar tagjainak a szerepét. Daluk a sorozat indulása előtt két héttel, 66. augusztusában jött ki a piacra, és novemberben már a lista élén volt. A dalt két szerző szerezte, Tommy Boyce és Bobby Hart. Ők a Beatles együttes Paperback Writer című lemezén valamit félreértettek. Úgy vették ki a szövegből, hogy ez valami utolsó valacról énekel. Amikor rájöttek, hogy ez félreértés volt, megmaradtak az utolsó vonat, azaz a last train kifejezésnél, és kerestek hozzá egy egzotikus várost, ez egy arizonai kisváros, Clarksville lett. Four Tops, Reach Out, and I Will Be There, Question Mark and the Mysterious, 96 Tears, The Monkees, Last Train to Clarksville.

0: frissen.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
2: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és mondjuk, és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejegy, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
1: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
2: Ja.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy vagy, úgy tudjuk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk, egy a szállodába, tök jó. Várjál, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal, jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt, összeraktuk mindazt, amiben én ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyi mutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskaféléken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van, és a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen, és bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasak teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Akarsz-e mindig, mindig játszani? Gyerek szívvel fontosnak látszani. A játszótársam mond, akarsz-e lenni?

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!